Búgus Fesztiválon július 1-e és 2-a között. A kétnapos rendezvényen a résztvevő pedagógusok motiváló szakmai előadásokon vehettek részt, emellett csapatépítő sportfesztivál is színesítette a programot.

0: Az ökotudatos életmód iránt érdeklődőket várják július 7-én kedden a Meseházban, ahol egy közös alkotó napon saját újrahasznosítható textil termékeket készíthetnek el a résztvevők. A workshopot Sárközi Mária, az Alkos ne halmozz csoport vezetője tartja. A résztvevők egy ökoszatyrot, egy gyümölcsös hálót és egy kenyeres zsákot varhatnak meg, miközben megismerkedhetnek a környezetbarát hulladék csökkentő megoldásokkal. A szervezők minden szükséges alapanyagot és eszközt biztosítanak, így azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs varrógépük, vagy még nem próbálták a varrást. A program két turnusban zajlik, mindkét időpontban legfeljebb 5 fő részvételével. A részvételi díj 2000 forint, előzetes regisztrációra pedig a Meseház közösségi oldalán a Varjunk Együtt eseménynél van lehetőség. A szervezők célja, hogy a résztvevők egy kellemes közösségi program keretében készítsenek praktikus, többször használható textil termékeket, amelyekkel a mindennapokban is csökkenthető a műanyag hulladék mennyisége. 18. alkalommal rendezték meg hétvégén a Dobozi Mézes Fesztivált, ahol a kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny is várta a látogatókat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, és már a térség egyik meghatározó gasztrokulturális eseményévé vált. A fesztiválhoz személyes történet is kapcsolódik. Bálint Gergely fiatal dobozi méhész elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett el méhészkedni. Akkoriban még kevesen foglalkoztak a településen mézter, már azonban jóval többen dolgoznak a szakmában, ami szerinte valódi érték. A rendezvény jelentőségét erősítette Földesi Zoltán Békés Csabáról érkezett méhész is, aki a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel. Úgy fogalmazott, hogy a megyében nem találkozott még ehhez hasonló ilyen jellegű eseménnyel. A standoknál különféle méhészetek és egyesületek termékei sorakoztak, mindegyik minőségi munka eredménye. A vásári hangulat sem maradt el, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat a Dobozi Mézes Fesztiválon. A megnyitón Köves Mihály doboz polgármestere arról beszélt, hogy a település lakói büszkék hagyományaikra és gasztronómiájukra. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál színes program kínálatával igazi találkozási pont és közösségteremtő esemény. A Mézes Fesztivállal egy időben indult a fogadhajtó verseny is, ahol fényes lovaskocsik és erőtől duzzadó paripák várták a rajtot jelző csengőszót. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyű zenei koncertek is helyet kaptak. Megtelt élettel Békés Csaba Szent István tere, ahol a kétnapos Csabai Napok programok első állomásai várták az érdeklődőket. Szombaton délután a gyerekeké volt a főszerep, a hagyománygyőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, sokakat pedig a hagyományos Csaba szeret osztás és kolbászkóstoló vonzott, amelyeknél hosszú sorok alakultak ki. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy a rendezvény sorozat néhány éve azzal a céllal indult, hogy a város eredeti nevére emlékeztetve közösségi élményt kínál a Békés Csabaiaknak. Elmondta, hogy a település egykor Csaba néven szerepelt, ezért döntöttek úgy, hogy július elején Csaba nappal ünneplik a várost. Idén vidám kétnapos családi programmal készültek, amelyet elsősorban a gyerekekre szabtak, de a Hungária Tribute koncert is sokaknak nyújtott esti kikapcsolódást. Hozzátette, hogy örömteli, hogy az időjárás is kedvezett, így már délután sokan érkeztek a térre. A gyerekeket idén is várta a Békés megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere. Tóth Ágnes az egyesület munkatárs elmondta, hogy minden évben olyan foglalkozásokkal készülnek, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. Régi játékokat, körhintát és kézműves tevékenységeket vittek a térre. Lehetett részből medált készíteni, gyöngyöt fűzni, nála pedig nemezgyűrű készült gyapjúból és gyöngyből. Olyan feladatokat választottak, amelyek gyorsan elkészülnek, ez motiválja a gyerekeket és a szülők is élvezik, hogy a régi mesterségeket is megismerhetik. A Csaba szelet osztása idén is az egyik legnépszerűbb programelem volt. A sütemény ért hosszú sorokban várakoztak a résztvevők, miközben jó hangulatban beszélgettek a főtéren. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Változások jönnek több békéscsabai fogászati körzetben. 4 indulhatnak a 7-es körzet képviseletéért. Megidézték a Szalai Kúria múltját az MTC Békéscsabai központjában. Ünnepi hétvégére készül a Dobozi Kastélypark. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén több fogorvosi körzet működésével kapcsolatban hozott döntéseket. A változások érintik az egyik vegyes fogorvosi körzetet és több iskolafogászati körzetet is. Az előterjesztés szerint közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a város és dr. Simon Zsuzsanna között fennálló szerződés, amely a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére szólt. Július 1-től helyettesítés lép életbe, amelyet ifjabb dr. Kerekes Attila lát el, nem a korábbi Munkács utcai rendelőben, hanem a Lencsési út 26 szám alatt. A 20. számú iskolafogászati körzet eddig szintén dr. Simon Zsuzsanna látta el, mintegy 500 gyermekkel a baptista, a katolikus és evangélikus általános iskolákból. A közgyűlés úgy döntött, hogy megszünteti ezt a körzetet, az érintett intézményeket pedig a 18-as számú iskolafogászati körzethez csatolja, amely eddig a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium ellátását biztosította. A 19. számú iskolafogászati körzetben is változás várható. Dr. Bartak Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től nem tudja tovább vállalni a feladatokat. A körzet jelenleg tartós helyettesítéssel működik, dr. Barta Dániel közreműködésével, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a körzetet a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat 2027. január 1-től végleges megoldást szeretne találni a 19-es számú iskolafogászati körzet ellátására, ahol mintegy 1600 diák fogászati ellátását kell biztosítani. Ennek érdekében pályázati felhívást tesz közzé, amelyben szakembert keres a feladatra. A városnak fogorvosi rendelőt is biztosítania kell, ennek helyszínét több szempont figyelembevételével választják majd ki. A helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel tájékoztatást adott a 7-es számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzati képviselő választásról. A közlemény szerint a 2026. július 29-ére meghirdetett voksoláson a törvényben előírt határidőig 4 jelölt kérte nyilvántartásba vételét. A helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben az alábbi jelöltek szerepelnek majd a szavazólapon: Medovarszki János, a Hajrá Békés Csaba Egyesület, Dancsó Tibor, a Dunapárt, Gyebnár Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom, és Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület képviseletében. A választással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatal földszint 36-os irodájában érhető el, a Szent István tér 7 szám alatt. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata pedig a 66-os körzet 886-620-as telefonszámon is elérhető.

0: Kiállítás megnyitóval, tablóavatással és kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket az MCCB Kiscsabai Képzési Központjában, ahol a Szalai kúria több mint 100 éves történelmét és egykori tulajdonosainak, a Szalai családnak az életútját mutatták be. A résztvevők szerint a múlt valóban megelevenedett a jelenben. A város ikonikus helytörténeti jelentőségi épületét 2023 óta használja a Matthias Corvinus Kollégium. A felújított kúriában tehetséggondozó és közösségépítő programok zajlanak, és most először szerveztek olyan eseményt, amely kifejezetten az egykori tulajdonosokra emlékezik. A szervező képviseletében Mittag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és bemutatni az épület és a Szalai család történetét, hiszen a kúria több mint 100 éves múltja kötelezi őket arra, hogy megismertessék annak jelentőségét. Hozzátette, hogy a kerekasztal beszélgetésen több még élő leszármazott is megszólalt, valamint az egykori családi birtok jó ismerője, Kesjár Mátyás Csaba szabadi települési értéktárának elnöke is részt vett. Az előadók sorát Gyarmati Gabriella muzeológus nyitotta, aki részletesen ismertette a család és az épület történetét, és közreműködött a kiállítás összeállításában is. Kesjár Mátyás egészítette ki az elhangzottakat többek között a család neves tagjainak sorsával. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szegeden töltötte be rendőrfőkapitányi tisztséget, és rendkívül szociális érzékenységéről, empátiájáról, jókedélyéről volt ismert. A család egyik leszármazottja, Szalai András hangsúlyozta, a família több nemzetiséget egyesített magában, és ezzel ma is gazdagítja Békés vármegye szellemi örökségét. Testvére Szalai Eszter hozzátette, hogy hálásak azért, hogy a család története ilyen részletesen kibontakozhatott. Bár sok mindent tudtak felmenőik életéről, családi elbeszélésekből, így rendszerezve még teljesebb képet kaptak a tehetős és tetterős család múltjáról. Remélik, hogy a kutatási időszakot hamarosan egy helytörténeti kiadvány koronázza majd meg. A Dobozi Kastélypark július 4-én és 5-én ismét ünnepli hangulatba. Ismét ünnepi hangulatba öltözik, amikor megrendezik a vidék egyik legkedveltebb hagyományőrző programját, a 18. Dobozi Mézes Fesztivált. A rendezvény a kulturális és sportnapokkal, valamint a 16. Dobozi Fogadhajtó emlékversennyel együtt kínált tartalmas kikapcsolódást a látogatóknak. A kétnapos esemény hivatalos megnyitója szombaton reggel 9-kor lesz, ahol Köves Mihály polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő, a fesztivál főbédnöke köszönti majd a résztvevőket. A megnyitó után azonnal elrajtol a fogadhajtó emlékverseny, délután pedig IESZ program és az elszármazottak találkozója is várja az érdeklődőket. A színpadon délután 3-tól néptánc és modern tánc bemutatók váltják egymást, a sztárfellépők pedig este 17:30 után érkeznek, Varga Viktor, Wolf Tamás, egy látványos latin tánc show, Csocsesz, majd az estét Herceg koncertje és a díszesen bulija zárja. Vasárnap reggel 9-től a gyerekek horgászverseny és helyi értékeket bemutató kiállításokkal indul a nap. A vasárnap középpontjában pedig majd a gasztronómia és a méz áll, mézkóstolók, mézes sütemények zsűrizése és a főzőverseny színesíti a programot. A fesztivál ideje alatt kirakodó és kézműves vásár, hungarikum bemutatók és egészségügyi szűrések is várják a látogatókat. Szerdán este újabb állomásához érkezett a Stég Klasszik program sorozat, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervez. A Broadway a Stégen című esten az NR produkciós iroda művészei adták elő musical irodalom legismertebb és legkedveltebb dallamait. A kedvezőtlen időjárás miatt a műsort a Kulturális Központ kaszinó termében tartották meg, de így is sokan voltak kíváncsiak Kis Viktóriára, Sub Gabrielára és Nagy Róbertre. A közönség közel egy órán át hallgathatta a magyar és külföldi musicalek népszerű slágereit. Sub Gabriella színművész elmondta, hogy mindhármuk számára különösen kedves ez a műfaj. Úgy fogalmazott, hogy 16-17 éves kora óta énekel, és már akkor beleszeretett a zenés színház világába, mert a musical dalokkal rendkívül sokféle érzelmet lehet átadni. A műsorban olyan ikonikus darabok részletei csendültek fel, mint a Grease, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, az Evita, az Anna Karenina, valamint a Békés Csabán különösen népszerű Monte Cristo grófja. Nagy Robert, az NR Production Kft. Ügyvezetője kiemelte, a musical műfaj sok színűsége lehetővé teszi, hogy az előadók számos érzelmet jelenítsenek meg. Hozzátette, hogy a klasszikusok mellett a legújabb musicalekből is válogattak, hogy egy igazán felhőtlen órát szerezzenek a közönségnek. A Stég Klasszik sorozat jövő héten szerdán folytatódik, amikor Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikusok kamerazenekara ad majd közös koncertet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szó-szót követett, majd most itt vagyunk.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
2: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet. Hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így mindentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
1: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
2: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
1: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
2: Abszolút, igen.
1: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
2: Abszolút.
1: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban. Milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a válaszkészen nevelő szülők csoportját, az ufó szülőket.
2: Igen.
1: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban.
2: hosszú lesz a lista, hiszűj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mind értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembe jött velem, egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
1: Mindenki.
2: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a baba hordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű, a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor ő igazságtalanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van el, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
1: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, a baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
2: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy info, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszerén nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összejönni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz, vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést, azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
1: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
2: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép, ráadásul gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Start Rádió.
1: Hajlunk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami egy veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosiperusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdő csomagot is, amit akár egy teszt csomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánk babák, húsis babák, kicsit tömsibb babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ezt, ugye láthatunk, minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul, ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre, és ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuperül ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek.
1: Ahonnan
2: be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: mondhatjuk így is, mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre se ázni, se semmi, vagy hogy rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki. Illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahol kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szája, ez szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka, biztosra mentünk, hogyha nem tudhatjuk, besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátoknak adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tej folyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanyja válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni
2: így
1: kell.
2: Van,
1: és olyankor
2: van.
1: Megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülő társak, vagy a gondviselők, akik még bekapcsolódnak a buliba. Értem.
0: Mi az az ECG-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Jöhet a következő lépés.
2: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelushoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
1: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
2: Abszolút.
1: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
2: Nem csak a teljes idős ECZ-s működik. Az ECZ-s az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy
1: teljesen new wave, tehát ez pár éve kígyózott be a köztudatban.
2: Igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnie vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő, és amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bilide, mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak. Van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz. Nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor afölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak, nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepel. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút ki van zárva, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára.
1: Természetessége.
2: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guguló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet teszünk föl, és itt sokkal könnyebb az ürítés akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-zünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül, ugye több ilyen kört, hogy felkel a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
1: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
2: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a Billy fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi.
1: És gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát, nálunk ez az ECG-zés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
2: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecseréled, helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
1: De én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és minden, hogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
2: abszolút.
1: A jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni?
2: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemőgondozási mód, ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondanék kis országnak, és mégis ez működik.
1: Lenyűgöző.
2: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák, mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
1: Hamarosan folytatjuk magazinműsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: Rádió.
1: Eddig beszéltünk az igényszerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emellé befér bármi.
2: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
1: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelő számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
2: Nagyon jó kifejezést használtál. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézik a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért, mert pisilni akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
1: És ez nem ugyanaz.
2: Ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
1: A minták.
2: A minták beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
1: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
2: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szerint határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család, viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is maradj csönd.

0: évben, tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt, és ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
1: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
0: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézzek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információs szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
1: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
0: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a baba jelbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
1: Nagyon izgalmasan hangzanak. Igen. Ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
0: Benne vagyok.
1: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mintha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, uh-huh, akkor az ECI időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermekeinket.
0: Igényszerinti szoktatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
1: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
0: Teljesen, teljes mértékben. Tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés. És képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
1: És sosem késő elkezdeni?
0: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
1: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még felőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.

And when I die, I'm fucking black too. But you, when you are born,

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, mellyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Pri Szörkom fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performancról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 36 éve tanít, 2020 óta Békés Csaba kiváló pedagógusa. Mikor 50 éves lett, készült az életéről egy dokumentumfilm, Vizuálpedagógiai közmunkás címmel. Ezt a filmet Antala Zsuzsanna szerkesztő műsorvezető készítette, a dokumentumfilm pedig szerepelt 26 ország dokumentum filmjei között az Európai Regionális Televíziók Szövetsége Priszörkon Fesztiválján 2015-ben. A vendégem Novák Attila művésztanár, pontosabban képzőművész, vizuálpedagógus. Köszöntelek, Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
2: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az 1-2 hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor, kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató úr nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a szlovák tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet. Azt másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre. És ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt az igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50-féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva, sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással rá írtam rá, róttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem ilyen alkotó ember vagyok, és hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredeti méretben nem, ne haragudjanak, ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
0: Mindenképpen, hiszen azóta is beszéd téma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályát kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
2: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen kórász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor nyílik az embernek az értelme, és komolyabban kezd valamivel foglalkozni. Mindig hallgatom azokat a fiatalokat, akik a művészeti tagozatunkra, a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanítok, és jönnek oda felvételizni, grafikusnak, fotósnak vagy divattervezőnek, és elkezdik a magukról való bemutatkozást, hogy már kisgyerekkorom óta, meg óvodás gyerekkorom óta én mivel foglalkoztam. Hát ez mindenkinek így van. Bátyám már óvodás volt, én még nem kerülhettem óvodába, anyám otthon dolgozott, elege volt belőlem, nem akart velem foglalkozni, oda tett a kokedire egy darab papírt, meg egy ceruzát. Nagyon nagy hibát követett el.
3: Miből gondolod?
2: Hát, mert abban a pillanatban én elkezdtem a világomat élni. És ez onnan indul.
3: De ez normális.
2: Így van, minden gyerek jobban tudja vizuálisan kifejezni magát, mint szóban, verbálisan. Sokkal gazdagabb. Ott van előtte a papír, van ideje, ragozhatja, telerakhatja, főmotívumot kereshet, és sok-sok minden mást. Hát így indult, utána gyors sikereim lettek ebben a dologban. Nagyon jó megfigyeléssel párosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szemben volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkor a lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt éltem hát, mint minden gyerek.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSK a Performance művész csoportja nevébe.

0: Rádió.
1: Középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések százezer kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy én engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat. Nem a külsőségek érdekeltek, ja, hanem a belső tartalom. És innen már futott a szekér abba az irányba, hogy én e felé mozduljak. Volt egy kísérletem, hogy az iparművészeti főiskolán, az akkori iparművészeti főiskolán ipari formatervező legyek, de igazából nem az én világom volt. És a másik pedig a rajszakos tanári oldal, abban pedig nagyon nagy sikereim voltak már főiskolás koromban, és ott valahogy megtaláltam a magam helyét. Úgyhogy így indult ez az egész dolog.
2: Tegyük hozzá, hogy azért az iparművészettel később mégis kapcsolatba kerültél, hiszen a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának vagy a szakmai vezetője, melyet korábban úgy hívtak, hogy iparművészeti tagozat.
1: Hát azért csak megszereztem én a Iparművészeti Egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákja, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a Vízműbe, óraadó vagyok az Andrásiba, és nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkető, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
2: És hát ettől rendkívül változatos is.
1: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
2: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
1: Mindenben. Hát nincs kérdés.
3: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való életben. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
1: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról Bai Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is ez a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élőművészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból, például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, És ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána ismét megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
2: És nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
1: így van.
2: Ami csak ott és csak akkor létezik.
1: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
2: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
1: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is
3: a
1: jó.
3: A szabadságra, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
2: és Kukár István. Tehát a három művész, aki ebben a művész csoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
1: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a három tanár, és a 3T pedig azt a régi kulturális 3T, ugye a tűrt, írtot és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
2: A mai napig számos performance csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
1: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett körös művészeti part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette a mi ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
2: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.

0: tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke. Csabai kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás. És milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult. Mert a brit képzőművész...
1: Damien Hirst,
0: pontosan, ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
1: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étterembe dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a féldisznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
0: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
1: Azt akartam csak párhuzamba állítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
0: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
1: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb, gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, a kint egy tanyavilágban, vagy egy falun, hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg, egy gyerek vagy csuzlit, vagy dárdát, vagy ilyat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolat, a lóval való kapcsolat, a gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovas telepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjelbe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
0: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
1: Ez egy megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megyehatáron kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: Rádió.
1: Nagyon sokáig Békés Csabánnal, Vitézi Játékok, ahol rendszeres részvevők voltunk, és felkérnek minket egy megyén belül is nagyon sok ilyen eseményre. Talán most a nyáron a múzeummal lesz egy olyan közös esemény, amit rendszeresen szoktam velük csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozom. De hát utolért minket egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festő, Koruszkora Robert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem a Attila Hun, ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
2: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
1: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei lovas szövetség patronát, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk a Keleti Szél Lovasiász csapatunknak. Van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasiászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért, hogy mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
2: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát a zíjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
1: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai. Nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak, a testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abba a dologba, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
2: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
1: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
2: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsy Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba

0: Ámosz és Fajó János nevét is.
1: Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
2: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csabai származású volt, itt végezte el a középiskolát és a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet. Annak idején is került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomdaelőtárt is került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről, akkor miért akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
1: Ebben tökéletesen beleilleszkedik.
2: És ebben Fajó János a következő láncszem, és nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a város vezetése, a szakképzési centrum vezetése is, az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Rádió.
1: Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynök

0: a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási idejének jelentős csökkenését tűzte ki célul a kormány egy frissen megjelent határozatban. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek a szakmai szervezetek bevonásával kell kidolgoznia egy várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot. A javaslatnak tartalmaznia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a fejlesztések költségvetési igényét is. Az előterjesztés előkészítésének határideje augusztus 15-e. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.
4: Elmúlt 6 óra, jó reggelt kívánok, a Start Rádiót hallgatja sok zenével, és persze most még többel, és bizony itt vagyunk egy újabb hét kezdetén. Hétfő reggel 6 óra múlt el. Egyre többen ébredeznek, nekik bizony kitartást kívánok, rengeteg hasznos infóval és sok jó zenével, mindjárt mondom, kik a névnaposok, és úgyhogy érdemes velem rádiózni.
0: Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, július 6-a van, és bizony hétfő. Köszöntjük a Csabákat, ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül bizonyos esetben köszönhetőek ma a Tamásuk, a Máriák, a Mariettek és a Gyárfások is.
1: Reggeli Start, Music

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Should be small.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió, július 6-a van. Nézzük a születésnaposokat. Mint Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és közlekedés megút nyitója 1848-ban született ezen a napon. Buzág Aladár, kétszeres Kossuth-díjas kollóit kímikus 1895-ben. Fónyi Géza Kossuth-díjas festő 1899-ben.
1: Sok a szere, sok a szere.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot. Hétfő van, ez a Start Rádió a hét első munkanapján is a legtöbb zenét játsszuk megállás nélkül. 7 és 8 óra között rengeteg aktuális információt hozok majd, amelyek édesíthetik a reggelünket. Ezek mellett pedig remek dalok még a hírek előtt, itt Csabán a Starton.
1: Sok a szene, sok a szene, és még

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csak nem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamosenergia hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem.

0: szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolását és a tájvíz megtartásának erősítését sürgeti legújabb elemzésében a GKI gazdaságkutató. A szervezet rámutatott, hogy miközben az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás is drasztikusan emelkedett az elmúlt években, a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a elszivárog. Ez a veszteség lakossági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A szakértők szerint a drasztikus fogyasztás csökkentés helyett szemléletváltásra, a csőhálózatok felújítására, valamint a csatorna hálózat átalakításával a tájvíz megtartó képességének javítására van szükség.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene?
3: Start Rádió.
0: És még több.
4: Jó reggelt kívánok, 7 óra után a Start Rádió szól. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük a hét első munkanapját is. Rengeteg hasznos információ és jó zene érkezik hozzánk. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
3: Akkor nézz körül még egyszer.
4: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Kolosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Kolosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
9: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
10: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
12: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem?
14: Sokat.
1: Még több.
14: És még több.
0: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Felhők mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart!

zenélt itt a Start Rádió, sok zene és most még több pörög nálunk. Arra jutottak, amikor vizsgálták, hogy milyen az emberek kapcsolata az AI-jal, hogy túl könnyen osztunk meg érzékeny adatokat a mesterséges intelligenciával, és ez bizony a magyar vállalatok számára is egyre láthatóbb az alom.hu szerint.

0: másik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
3: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
2: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
7: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, jó reggelt kívánok, július 6-a van. Ezen a napon Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki embereken a veszettség elleni vakcináját 1885-ben. 1415-ben Husz Jánost eretneknek nyilvánították, és mágián megégették, Zsigmond király menlevele ellenére is ezt csinálták vele. És ezen a napon 1947-ben elkezdték gyártani az AK-47-es gépkarabélyt, amit ugye Kalasnyikovként ismerünk. I'm

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól, mert mi sok zenét és most még többet játszunk bizony. Nem sokára 8 óra lesz, rohanunk a munkahely irányába, legalábbis nagyon-nagyon sokan, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok, aki már a hét első munkanapjára készül. Mi jó zenéket és hasznos információkat hozunk 8 és 9 óra között, és úgyhogy érdemes velem maradni.

Elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Hétfőn is sok zenével és most még többel. Sokan beértek már a munkahelyükre. Nekik bizony sok erő és kitartás szükségeltetik. Én hozom a jó zenéket, hogy megállás nélkül szóljanak a slágerek. Csak Csabán a Starton.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer!
5: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
7: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Ez a Start Rádió. A nyári napok felmelegedésének következtében egyre elviselhetetlenebb hőhullámok tapasztalhatóak a városban is, a perzserő napsugarak alatt pedig szinte percek alatt kitikkad az ember. Ilyenkor különösen fontos, hogy a szervezet elegendő folyadékhoz jusson, és természetesen itt vannak az igazi különleges zöldségek, gyümölcsök, amelyek fogyasztásának nagyon sok egészségügyi előnye van, és ugye hidratálják a testünket is. Ott van például a görögdinnye, amúgy nemcsak, hogy hidratál, kálium tartalmának köszönhetően segít a vesék tisztításában, és csökkenti a vérben a húgysav koncentrációját is.

csúnya napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
7: Start Rádió.

0: Ez itt a Start Rádió. Ígértem, hogy hidratáló gyümölcsökről mesélek, hiszen nyáron ezek fogyasztásával már ugye megvalósítható a folyadékbevitel egy egészen nagy százaléka, és hát nem utolsó sorban tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, amik rendkívül hasznosak a szervezetünk számára. És akkor ott van még például az áfonya is, ő is nagyon-nagyon jó hidratációs gyümölcs, például lehet áfonyás joghurtos turmixot is készíteni belőle.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: És még több.
3: Start Rádió.

Kedves kívánok, itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, ezzel én mára köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától rádiózhatunk együtt.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divat áruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
3: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A foci VB legfurcsább jelenetei. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az idei labdarúgó világbajnokság eddig nem csak a futballról, hanem több egészen abszurd jelenetről is emlékezetes marad. A legtöbb vitát az extrém hőség váltotta ki, több mérkőzést 35-40 Celsius fokos melegben játszottak, ezért kötelező ivószüneteket vezettek be. Ezeket sok játékos és edző bírálta, mert szerintük megtörik a mérkőzések ritmusát. Szintén feltűnést keltettek a több stadionban látható fokhias lelátók, miközben a FIFA teltházról beszélt. A magas jegyárak miatt sokan kritizálták a szervezőket. Vicces jelenet volt, amikor a német válogatott játékosa Leon Goretzka véletlenül az ekvádori csapatbuszra szállt fel, majd zavartan visszafordult. A videó pillanatok alatt mémmé vált az interneten. Nagy visszhangot kapott az is, hogy mexikói szurkolók dobokkal, dudákkal és hangos skandálással próbálták egész éjjel ébren tartani az ekvádori válogatott játékosait a nyolcaddöntő előtt. Érzelmes, de szokatlan pillanat volt, amikor Ekvádor szövetségi kapitánya a továbbjutás után felrohant a lelátóra, hogy a családjával ünnepeljen, a biztonságiaknak kellett visszakísérniük a pályára. Az idei torna tehát eddig nem csak a gólokról, hanem a hőségről, a szervezési vitákról, a szurkolói akciókról és a különös, olykor komikus jelenetekről is emlékezetes marad.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napilozain túl. Itt vagyok ma is, hozom a hétvége lendületét és löketét is itt a délelőttben. Rádiózunk együtt, hozom a hasznos infókat és a jó zenéket. Szép napot!
5: Start Rádió.
6: Hú, de laza!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossol-e?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
8: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
7: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
12: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
13: Start Rádió.
0: Hú, de laza!

sok zene és még több a Start Rádión a napilaza. Szólítva néhány érdekesség a mai nap eseményei gyűjtöttem össze egy csokorba. 1848 eme napján született Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és a közlekedés megújítója, illetve a mai nap szülöttje Fónyi Géza, a kossuthdias festő, mozaik művész, 1899-ben látta meg a napvilágot, illetve Simor Erzsi színésznő is a mai nap szülöttei között 1911-ből jött a hír. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi Laza. Vedd könnyedén.
5: Start Rádió.

0: és még több a Start Rádión a napi laza szól, a következő napok időjárása pedig ugyancsak hozhat lazítást abból a szempontból, hogy 40 fokos melegekre azért nem kell készülni, a hajnali értékek is hűvösebbek lesznek, jól át tudjuk szellőztetni a lakást, a 16-17 fokos minimumokban érdemes lehet ezt bevetni. Ezt az órát most zárom, de délig itt vagyok még önnel, rádiózunk együtt.
1: Sokat nem?
2: Sokat
1: nem.
2: Még több.
1: És még több.
3: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségének.

0: Segítségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sokkal.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Ebben a 60 percben is hozom a jó dalokat és a fontos egészségmegőrző tippeket. Ma a Csabákat, illetve a Tamásokat köszönhetjük nekik. Nagyon boldog névnapot. Rádiózzunk együtt.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napirózza szól. Hoztam néhány tippet az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint a pihentető alváshoz elengedhetetlen a megfelelő életmód és alváshigiénés szabályok követése. Fontos, hogy lehetőségeinkhez mérten alakítsunk ki egy rendszeres napirendet, és igyekezzünk minden nap közel azonos időben felkelni és lefeküdni. A lefekvés előtti órákban már ne fogyasszunk erős zsíros ételeket, alkoholt, koffein tartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Emellett fordítsunk figyelmet a megfelelő alvási környezet kialakítására, és kerüljük az elektronikai eszközök a munka vagy a tanulnivaló ágyba vitelét. Ezzel sokat segíthetünk, jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Napi laza. Vedd könnyedén.
0: Start Rádió.
7: Hú, de laza. In the place to be. This one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called

0: Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádió, a napi lazaszól, ennek értünk ma a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt rádiózhattunk, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további szép napot és minden jót kívánok!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 6-a hétfő déli 12 óra van. Trükkös módszerrel csaltak, vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 Széchenyi diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cervinus Művészeti Fesztivál Szarvason. Már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalásvédsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádlottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta a vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységek dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20.000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20.000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20.000-est átvette volna, 19.500 forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzarek Vivien, Fürgnóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakörnyezetet, fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a békéscsabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett, a tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéül a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozóhely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukács László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat összművészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csaba napi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészshow is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dold a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétfőt kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Egy dalt küldök sok szeretettel a férjemnek, Petinek, aki ma is dolgozik a melegben. Vigyázz magadra, este várunk haza, szeretettel ölel Anita és a gyerekek.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hol öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további szemét az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
11: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene.
11: Sok a zene.
0: És még több.
11: Start Rádió.
12: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, kinek milyen dalt játszhatok. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Így szól a következő kérésünk, sziasztok! Egy pörgős dalt szeretnék küldeni a kollégáimnak a műhelybe, hogy gyorsabban teljen a hétfő kitartás mindenkinek. Köszi, Robi!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Startrádió.
4: Startrádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! Egy dal szeretnék küldeni az édesanyámnak a hétvégi finom ebédért, és a sok segítségért, puszíja őt, Kriszti.

0: octobre. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 6-a, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Csaba nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Sylvester Stallone, amerikai színész, de ma ünnepel Végvári Ádám, magyar énekes, zeneszerző, gitáros, szintén ma ünnepel 50 Cent, amerikai rapper, és ma ünnepel Baronics Gábor, magyar színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több. Start Rádió.
7: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, ne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol alakulhat ki, élénk erős lesz a nyugati szél, a minimumok holnap 12 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután pedig majd 29-34 fokot mérhetünk.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A foci VB legfurcsább jelenetei. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az idei labdarúgó világbajnokság eddig nem csak a futballról, hanem több egészen abszurd jelenetről is emlékezetes marad. A legtöbb vitát az extrém hőség váltotta ki, több mérkőzést 35-40 Celsius fokos melegben játszottak, ezért kötelező ivószüneteket vezettek be. Ezeket sok játékos és edző bírálta, mert szerintük megtörik a mérkőzések ritmusát. Szintén feltűnést keltettek a több stadionban látható fokhíjas lelátók, miközben a FIFA teltházról beszélt. A magas jegyárak miatt sokan kritizálták a szervezőket. Vicces jelenet volt, amikor a német válogatott játékosa Leon Goretzka véletlenül az ekvádori csapatbuszra szállt fel, majd zavartan visszafordult. A videó pillanatok alatt mémmé vált az interneten. Nagy visszhangot kapott az is, hogy mexikói szurkolók dobokkal, dudákkal és hangos skandálással próbálták egész éjjel ébren tartani az ekvádori válogatott játékosait a nyolcaddöntő előtt. Érzelmes, de szokatlan pillanat volt, amikor Ecuador szövetségi kapitánya a továbbjutás után felrohant a lelátóra, hogy a családjával ünnepeljen, a biztonságiaknak kellett visszakísérniük a pályára. Az idei torna tehát eddig nem csak a gólokról, hanem a hőségről, a szervezési vitákról, a szurkolói akciókról és a különös, olykor komikus jelenetekről is emlékezetes marad.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 6-a, hétfő van, az évből még 178 nap van hátra. És akkor jöjjön egy-két érdekesség is. Például 69 évvel ezelőtt ezen a napon John Lennon találkozott Paul McCartney-val. És 28 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg a hongkongi nemzetközi repülőtér, a világ egyik legforgalmasabb repülőtere. Ennyit az érdekességekből, és akkor már is zenélünk tovább. Hey,

0: még több.
1: Sportrádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
6: Start Rádió.
0: És még több.
9: Let's go, girls.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem lehet megváltoztatni olyan embert, aki nem lát problémát a tetteiben. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A brazil válogatott kiesésével véget ért Neymar válogatott pályafutása. A 34 éves támadó a Norvégiától elszenvedett 2-1-es 8-ad döntős vereség után bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A brazilok szépítő gólját 11-esből ő szerezte a 100. percben, ezzel 130. válogatott mérkőzésén 80 találattal zárt a pályafutását, minden idők legeredményesebb brazil góllövőjeként. A sérülések miatt az elmúlt években alig játszott, mostani VB szereplésével tért vissza a válogatottba egy rövid időre. Új rekord született a világbajnokságon a góllövők versenyében. Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi egyaránt 7 gólos. Ilyen még soha nem fordult elő a VB-n. Harry Kane is felzárkózott 6 találattal, Haaland ráadásul az első 4 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett, amire legutóbb Gerd Müller volt képes 1970-ben. A házigazda Mexikó ezúttal nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután 3-2-re kikapott Angliától a 8-ad döntőben, így a 3 rendező ország közül már csak az Egyesült Államok maradt versenyben. Kanada ugyanis korábban Marokkóval szemben búcsúzott. A világbajnokság történetében legutóbb 1998-ban sikerült a házigazdáknak nyerniük, akkor Franciaország ünnepelhetett a torna után. Továbbra is a FIFA vitató döntése szolgálja a legnagyobb beszédtémát a VB-n. A Nemzetközi Szövetség egy évre felfüggesztett Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikai csatár piros lapja ellenére pályára léphet Belgium ellen. A döntést élesen bírálta a belga szövetség, Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány, Jürgen Klopp és hétfőn már az UEFA is. Az Európai Szövetség példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte a határozatot, amely szerintük veszélyezteti a verseny hitelességét. Az amerikaiak ugyanakkor üdvözölték a FIFA döntését, Donald Trump amerikai elnök pedig közösségi oldalán is megköszönte a szervezetnek az eltiltás visszavonását. A negyeddöntő kedden magyar idő szerint

0: 21 órától a Portugália-Spanyolország rangadóval folytatódik, majd hajnali 2 órától az Egyesült Államok Belgium elleni pályára a legjobb 4 közé jutásért.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sokat nem? Sokat nem. Még több.
4: Start Rádió.

0: legtöbb. Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Jimmy Somerville felvételét. Itt lesz a Safe in These Arms. Érkezik Annie Lennox, az Alphaville, Level 42 és Mikától a Grace Kelly. Kedves délutánt! Hallgass a Startot, már is kezdünk a Queen-nel. Itt a One Vision.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A brazil válogatott kiesésével véget ért Neymar válogatott pályafutása. A 34 éves támadó a Norvégiától elszenvedett 2-1-es 8-döntős vereség után bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A brazilok szépítő gólját 11-esből ő szerezte a 100. percben, ezzel 130. válogatott mérkőzésén 80 találattal zárt a pályafutását, minden idők legeredményesebb brazil góllövőjeként. A sérülések miatt az elmúlt években alig játszott, mostani VB szereplésével tért vissza a válogatottba egy rövid időre. Új rekord született a világbajnokságon a góllövők versenyében. Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi egyaránt 7 gólos. Ilyen még soha nem fordult elő a VB-n. Harry Kane is felzárkózott 6 találattal, Haaland ráadásul az első 4 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett, amire legutóbb Gerd Müller volt képes 1970-ben. A házigazda Mexikó ezúttal nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután 3-2-re kikapott Angliától a 8-döntőben, így a három rendező ország közül már csak az Egyesült Államok maradt versenyben, Kanada ugyanis korábban Marokkóval szemben búcsúzott. A világbajnokság történetében legutóbb 1998-ban sikerült a házigazdáknak nyerniük, akkor Franciaország ünnepelhetett a torna után. Továbbra is a FIFA vitatott döntése szolgálja a legnagyobb beszédtémát a VB-n. A Nemzetközi Szövetség egy évre felfüggesztett Follarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikai csatár piros lapja ellenére pályára léphet Belgium ellen. A döntést élesen bírálta a belga szövetség, Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány, Jürgen Klopp és hétfőn már az UEFA is. Az Európai Szövetség példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte a határozatot, amely szerintük veszélyezteti a verseny hitelességét. Az amerikaiak ugyanakkor üdvözölték a FIFA döntését, Donald Trump amerikai elnök pedig közösségi oldalán is megköszönte a szervezetnek az eltiltás visszavonását. A negyed döntő kedden magyar idő szerint 21 órától a Portugália Spanyolország rangadóval folytatódik, majd hajnali 2 órától az Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára a legjobb 4 közé jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
4: Start Rádió,
0: és még több.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhető. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. És még több.

Ez a Start a 98.4-en, július 6-a van, a Csabák ünneplik névnapjukat. A Csaba név régi magyar férfi név, aminek pontos eredetéről több magyarázat is ismert. A régebbi névkönyvek gyakran török eredetű névként mutatták be, és pásztor vagy kóborló jelentést kapcsoltak hozzá. Újabb névtani összefoglalók az ajándék jelentést adják meg. Kedves Csabák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Start rá.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ezzel 130. válogatott mérkőzésén 80 találattal zárt a pályafutását, minden idők legeredményesebb brazil góllövőjeként. A sérülések miatt az elmúlt években alig játszott, mostani VB szereplésével tért vissza a válogatottba egy rövid időre. Új rekord született a világbajnokságon a góllövők versenyében. Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi egyaránt 7 gólos. Ilyen még soha nem fordult elő a VB-n. Harry Kane is felzárkózott 6 találattal, Haaland ráadásul az első 4 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett, amire legutóbb Gerd Müller volt képes 1970-ben. A házigazda Mexikó ezúttal nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután 3-2-re kikapott Angliától a 8-döntőben, így a 3 rendező ország közül már csak az Egyesült Államok maradt versenyben. Kanada ugyanis korábban Marokkóval szemben búcsúzott. A világbajnokság történetében legutóbb 1998-ban sikerült a házigazdáknak nyerniük, akkor Franciaország ünnepelhetett a torna után. Továbbra is a FIFA vitatott döntése szolgálja a legnagyobb beszédtémát a VB-n. A Nemzetközi Szövetség egy évre felfüggesztett Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikai csatár piros lapja ellenére pályára léphet Belgium ellen. A döntést élesen bírálta a belga szövetség, Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány, Jürgen Klopp és hétfőn már az UEFA is. Az Európai Szövetség példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte a határozatot, amely szerintük veszélyezteti a verseny hitelességét. Az amerikaiak ugyanakkor üdvözölték a FIFA döntését, Donald Trump amerikai elnök pedig közösségi oldalán is megköszönte a szervezetnek az eltiltás visszavonását. A negyeddöntő kedden magyar idő szerint 21 órától a Portugália-Spanyolország rangadóval folytatódik, majd hajnali 2 órától az Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára a legjobb 4 közé jutásért.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sokat lemond, sokat

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az antibiotikum rezisztencia miatt ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek az egyre ellenállóbb szuperbaktériumok, amelyek a nemzetközi utazások és a kereskedelem révén könnyedén átlépik az országhatárokat. Nemzetközi szervezetek figyelmeztetése szerint a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy az új gyógyszerek készülnek, a jelenlegi fejlesztési modell pedig nem ösztönzi a kutatásokat. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az antibiotikum rezisztenciához már most évente közel 5 millió haláleset köthető világszerte, és a szakértők szerint ez a szám 2050-re akár 70%-kal is emelkedhet. A vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, hogy szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, amelyben a területi közigazgatás vezetői politikai kinevezettek. A tervek szerint középtávon a teljes kormányhivatali rendszert átalakítják, és több hatáskört szakmai szervekhez helyeznek át. A vármegye és a főispán megnevezéseket 3,5 évvel ezelőtt az alaptörvény módosításával vezették be Magyarországon, a mostani javaslat viszont a korábbi elnevezések visszaállítását célozza. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem funkcionálnak. A tárcavezető emellett elrendelte, hogy a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthassanak a kórházakból, a dolgozók pedig új irányelv alapján szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a Start a 98.4-en. Sziasztok, Aracki Zolt, ha mondjuk jönnem sikár az Erasure-től, a Tech and Chance on Me, itt lesz az Ever Clear és az AM Radio, hallatjuk majd az Aerosmith, Marky Mark és az Inexis. Egy-egy talált kellemes délutánt hallgass a Startot velünk együtt, már is szól a Bananarama-tól a Love in the First Degree.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutást Szenegál ellen, és bejutott a döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további szemét az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

változó, felhős, napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol előfordulhat. Élénk erős lesz a nyugati a szél. Hajnalban 17, míg holnap délután 32 fok várható.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene,
2: sok a szene,
1: és még több.
2: Start Rádió.

A44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egyforgalmi sávot lezárva. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, félpályás utazárásra kell számítani. A Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a katolikus Caritas, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyva Richárd országos igazgató tájékoztatása szerint a szervezet már megkapta a hivatalos engedélyeket, így az országos mentőszolgálat irányítása mellett végezhetnek mentési tevékenységet, valamint rendezvények egészségügyi biztosítását is vállalják. A szolgálat egy speciálisan felszerelt pick-up-pal indul, amely betegszállítást egyelőre nem végez, de minden a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, Aranczky Zoltán. Még emlékeztek még a Fajon Cannibals-re? Ebben az órában itt lesz a Johnny Come Home című slágerük. Érkezik majd a Paradíziótól a Bailando, hallatjuk a Bengals, Sipos F. Tamás és a Doobie Brothers egy-egy dalát. Kedves délutánt hallgass a startot, már is folytatjuk a Johnny Hates Jazz-zel. Szóljon a Shattered Dreams!

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
3: Akkor nézz körül még egyszer.
4: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossol-e?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en. Egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok felléphetnek a mai napon, a többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak ezek. Valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, záporzivatar kialakulhat, előfordulhat a közlekedésben. Ilyenkor vigyázni kell, csúszós utakra és rossz látási viszonyokra számíthatunk. A pollenek el vannak, a kültéri gombákkal lehetnek most nagyobb problémák, ezek extrém magas tartományban alakulnak. A pázsitfűfélék és a csalánfélék közepes, míg a többi pollen nagyjából az alacsony szinten állt be. A Balaton 24 fokos, a körösök pedig 25-26 fokos hőmérsékletűek.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Startrál.

Ez a start a 98.4-en, jönnek az évfordulók, 141 éve Louis Pasteur, francia tudós sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját. 611 éve Huszi Jánost eretneknek nyilvánították, de furán hangzik ez az eretneknek. De mindegy, azt gondoltak, hogy eretnek és mágián megégették Zsigmond király mellevele ellenére. 178 éve született Baross Gábor, miniszter, a kereskedelem és közlekedés megújítója. 101 éve született Bill Haley, amerikai énekes, gitáros, dalszerző. És 80 éves a mai napon Sylvester Stallone, amerikai színész.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start, a 98.4-en ebben az órában a Coldplay-jel, Angie Stone-nal, Elton John-nal és a Backstreet Boys-zal. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, a Yazoo-val kezdjük ezt az órát. Itt a Don't Go!

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen négy mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamara, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcad döntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozón legalább kétszer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában lendültek, az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak, végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
7: még több.
8: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Manchesterben két férfi beül vacsorázni egy elegáns étterembe, és kérek egy teljesen normális, olyan nem száll el az agyunk kategóriás vörösbort. Olyat, ami nagyjából 250 font, tehát nem olcsó, de még nem is a családi házára a palackban. A pincér, aki történetesen aznap dolgozott ott először, lemegy a boros pincébe, levesz egy üveget, és hibátlan maga biztonsága felszolgálja. A bor elfogy, sőt annyira jól, hogy a vendégek még egyet szeretnének ugyanabból. Na, ekkor derült ki, hogy amit megittak, az nem az a bor volt, hanem az étterem legdrágább palackja, egy 4500 fontos, vagyis majdnem 2 millió forintos csúcsbor. Ritka, legendás olyan, amit általában nem kortyolgatnak, hanem tisztelettel néznek. A vendégek közben békésen fizettek, mosolyogva távoztak, és soha nem tudták meg, hogy aznap este egy kisebb autót ittak meg vörösbor formájában. A pincér viszont a műszak végére nagyjából feldolgozta élete legdrágább tanuló pénzét. Az étterem főnöke aztán kirakta a sztorit a netre. Mindenki imádja, az emberek meg özönleni kezdtek vacsorázni. Vagyis a bor elment, de a hírverés akkora lett, hogy még jól is jártak vele.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csak nem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamos energia hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik azok a támogatások, amelyek kifizetéséről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter intézkedett. A tárca vezető a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmek felülvizsgálata után döntött a korábban még ki nem fizetett összegek átutalásáról. Gajdos László közösségi oldalán kiemelte, hogy július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, és a jövőben sorra jelennek meg a hazai állatjólétet érintő újabb kormányzati intézkedések. Azonnali hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Guller Zoltánt a pénzügyminiszter. Kármán András bejelentése szerint a Nemzeti Lottótársaság vezetését az átmeneti időszakban a belső helyettesítési rendnek megfelelően Puzsgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el. A vezetőváltás okairól a tárca vezető nem közölt részleteket, az új állandó vezérigazgató kinevezéséről pedig a későbbiekben intézkednek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
6: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a 8. döntőben búcsúztak, hiszen 4 mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamara, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a 8. döntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozón legalább 2-szer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában formában lendültek. Az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. Ha a két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
5: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
7: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere.

0: Sok a szere?
1: Stort Rádió.
0: És még több.
2: És még több.
3: Vendégünk a stúdióban Kóra Szilvi, ezer éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időben, de menjünk.
4: Jó, oké. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
3: Jó, azért kicsit konkrétizáljuk
4: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem is, még képek is vannak róla.
3: Melyik volt ez a népdal?
4: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
3: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal? Is a családban?
4: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a Face-to-Face zenekarnak lettem az énekes nője.
3: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a Face-to-Face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
4: Nem, ez egy komoly formáció volt, a Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam, aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
3: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek
4: igen,
3: voltak, gondolom.
4: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végig kísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a Bi oldal pereg, december 20-a óta.
3: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk
4: igen,
3: ki.
4: Nem,
3: mondjuk.
4: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 41 töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
2: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátós zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
1: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
2: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé, és akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic-et Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel, kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, ami elválaszthatatlan.
1: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
2: Orvos és egészségtudomány, igen.
1: De ez mit takar így magába?
2: Hát, úgy mit takar
1: bonyolult,
2: magába?
1: Bonyolult lehet akkor.
2: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
1: Wow.
2: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészet.
1: Aki esetleg nem tudná, mit akar ez a zeneterapeuta?
2: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
1: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
2: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
1: Igen.
2: De majd nem, visszatérünk.
1: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
2: Igen, majd akkor az összkép ezt ki fog alakulni a legvégén.
1: Így van.
2: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
1: bulvár.
2: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angolul-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzésterápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal ének stúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életemben ez folyamatosan párhuzamos volt.
1: Ez izgi dolog egyébként, a teljesen jó dolog.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start Rádió.
3: Sok zene!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: Még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen négy mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamara, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcad döntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozón legalább kétszer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában lendültek, az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. Július 6-a, hétfő van. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, szakképző iskola és kollégium diák önkormányzata évről évre egyre aktívabb. A most lezáruló tanévben talán még több programot szerveztek, mint eddig bármikor. A részletekkel kapcsolatban Tóth Erika, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid, a Szilágyi Ati Band tagjai jártak nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A zenészeket kérdeztük többek között az első szárnypróbálgatásokról, valamint a saját kis szerelem projektjeikről is. Új időszaki kiállítás nyílt a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A tárlat a Békéstáji Művészeti Társasággal közösen valósult meg, és Görgényi Tamás festő és szobrászművész sokszínű, izgalmas alkotásait mutatja be. A látogatók a klasszikus tájképek és portrék mellett a művész egyedi terrakotta plasztikáit és absztrakt munkáit is megcsodálhatják. A részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük. A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének részeként Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja tartott előadást 130 éve hunyt el a kórház alapító Réti Pál címmel. Az előadásban sorra vette a korszak körülményeit, Réti Pál családjának tagjait, az akkori egészségügyi helyzetet.
6: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Sokat lenne? Sokat lenne. És még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum szakképző iskola és kollégium diákönkormányzata évről évre egyre aktívabb. A most lezáruló tanévben talán még több programot szerveztek, mint eddig bármikor. A részletekkel kapcsolatban Tóth Erika, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Igen, arra emlékszem, hogy korábban is a diákönkormányzatról sokat beszéltünk, és akkor ezek szerint az iskolában az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan ismét aktívak, vagy továbbra is aktívak.
3: Ez így van, és ha el lehet mondani, akkor az idei tanévben ők is különösen kitettek magukért. A diákönkormányzat mellett egy kortárs segítő csoport is alakult az iskolában, és ők összefogva a megszokott rendezvényeink, mint például a zenés csütörtök, szívküldi dalok, valentinnapi, nőnapi, fiúnapi köszöntésekkel nagyon színessé varázsolták az egyes napokat, szüneteket. A sport és a zene mellett egész évben karitatív, jószolgálati munkát is végeztek a diákjaink, ez minden szakmában megvalósult. A fodrászok például rászoruló családoknak szépségnapot tartottak, itt a résztvevők által kiválasztott frizurákat elkészítették a nagymamának, az anyukának, a kisgyermeknek, mindenki számára. Városi alapítványi rendezvényeken tombola tárgyként sorsoltunk ki szépségkuponokat, és ezt is a város lakossága beválthatta a fodrászműhely, a megújult fodrászműhelyünkben, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy milyen elégedetten és megszépülve távoztak a vendégek. Természetesen a tanulóknak is nagyon nagy örömet jelentett ez, hogy látták azt, hogy különösebb anyagi ráfordítás nélkül a saját munkájukkal milyen örömet és boldogságot tudnak szerezni másoknak. És ezt nem csak a fodrászok érezték így, a kereskedőink például ajándékcsomagokat és csomagoló papírból, dobozokból elkészített bábokat, dekorációt készítettek karácsonyra, húsvétra az idősek otthona lakóinak és a bölcsődéseknek, a legkisebbeknek és a legidősebbeknek. A festőink rengeteg új játékot újítottak föl a város négy óvodájának udvarán. Az ifjúsági táborunknak a faházak megújításában vettek részt, tehát elmondhatjuk, hogy a kapni jó, de adni még jobb elv szépségét mindenki megtapasztalhatta az iskolában és a városban is.
2: Igen, valóban, tehát ahogy ön is fogalmazott, ugye adni talán még jobb, de kaptak is vissza valamit a diákok azért?
3: Igen, rengeteg szeretetet, mosolyt, elismerést, dicsérő szavakat, és ez tényleg nagyon-nagyon sokat jelentett mindenki számára. Azonban másfajta támogatás is irányult a diákjaink felé. A Gyulai Szakképzési Centrum vezetése évek óta támogatja meghatározott ingyenes kilométerekkel a rászoruló diákok utaztatását különböző rendezvényekre és programokra. Így jutottak el tanulóink budapesti céglátogatásokra, cirkuszi esttel fűszerezték meg ezt a látogatást, színházban voltak, Szegeden, Budapesten osztálykirándultak, a kollégistáink csapatépítésre mentek, nem messze ugyan, a Szarvasi Arborétumban töltöttek el, de annál kellemesebb délután, és a hazaúton gyomán bowlingozni álltak meg, teljesen az ő saját maguk által összeállított program szerint.
2: Igen, ugye természetesen azt is mondjuk mindig, hogy az iskola, a tanulás melletti tevékenységek is nagyon fontosak, de azért a tanulásra is volt idejük a fiataloknak?
3: Természetesen, és talán éppen a sok program, a jó közösség, a közösségépítés során kialakuló segítőkészség, az egymásra való odafigyelés miatt az idei tanév vizsga eredményei kiemelkedőek lettek a korábbi évekhez viszonyítva. Minden szakmánkban 4 egészen fölüli vizsga átlagot ért el minden csoportunk. Ez különösen elismerésre méltó azért, mert ezt sok esetben olyan diákok érték el, akiknek a 8-os tanulmányi átlaga 3 egészen alul maradt. Tehát 2 egész ennyi mennyivel kerültek az iskolánkba, és a szakmai vizsga 4,3-as, 4,5-ös átlaga, ez hatalmas fejlődést jelent a számukra, és nagyon nagy örömet nekünk. A szakma kiváló tanulója versenyen is indultak diákjaink, 3 fodrász és 1 festő tanulónk megszerezte a szakmai vizsga írásbeli 100%-os minősítést, és mentesült a szakmai vizsga írásbeli vizsga része alul, és a gyakorlati és szóbeli feladatokat és portfólió bemutatásokat is majdnem ilyen hasonló gyönyörű eredménnyel oldották meg.
2: Mi a helyzet a felnőtt képzés vizsga eredményeivel, hiszen ha jól tudom, akkor az iskolában is tanulnak felnőttek is.
3: Igen, ez így van. Jelenleg a nappali is diákjaink létszáma betegszik a felnőtt képzéses létszámokkal, és az eredmények itt a felnőtteknél még a nappalisok két is meghaladja, 4,5 és 5 egészes átlag között mozognak a vizsgaeredmények, hiszen a felnőttek, akik tanulásra szánják magukat, nagyon elhivatottak, nagyon komoly szándékkal választják ki a számukra érdekes, az őket érdeklő új képzést, és nagyon szívesen élnek az ingyenes másodszakma vagy szakképesítés megszerzésével. Békés Csabai, Gyulai, Battonyai osztályaink vannak, emellett Dévaványán is tanulnak kozmetikusok, fodrászok, dajkák, pedagógiai asszisztensek, speciális lábápolók és szociális ápoló és gondozók. Az iskolánkban az élet így nyáron sem áll meg, hiszen ezek a képzések folyamatosak, jelenleg is zajlanak, a képesítő vizsgák is, és folyik az ősszel induló csoportok szervezése is.
2: És természetesen, amikor a tanév végéről beszélünk, akkor beszélni kell az új elkezdéséről is. Milyen nappali képzések indulnak Dévaványán a 26-27-es tanévben?
3: Igen, itt a hagyományainkat, a jól bevált képzéseinket folytatjuk. Egy technikusi és egy szakképzős osztályunk indul. A technikusoknál fodrászok és kisgyermekgondozók tanulnak majd, és a szakképzős osztályban pedig kereskedelmi értékesítők és festőmázoló tapétázók. Ezekre a szakmákra folyamatos a beiratkozás a nyár folyamán is. Nagy szeretettel várjuk a Dévaványán tanulni vágyókat, bár én most itt meg is állnék, és azt mondanám, hogy ne gondoljunk még a szeptemberre, hanem egy munkás tanévet lezárva én szeretnék az itteni alkalmat megragadva minden diákunknak és családjaiknak kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánni a nyári szünetre saját magam és munkatársaim nevében is, illetve mindenképpen szeretnék megemlékezni záró gondolatként a nyári gyakorlatot teljesítőkről, hiszen szép számmal folynak még a nyári gyakorlataink a nappali képzésben, és az itteni tanulóknak pedig sok tapasztalatszerzést, jó munkát, és a gyakorlatot követően természetesen nagyon jó pihenést és balesetmentes nyarat kívánok.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid, a Szilágyi Atti Band tagjai jártak nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A zenészeket kérdeztük többek között az első szárnypróbálgatásokról, valamint a saját kis szerelem projektjeikről is.
2: Üdvözöllek titeket, fiúk! Feltételezem én kis naív, hogy itt a Szilágyi Atti Banden kívül vannak más zenei projektjeitek. Elsőként téged kérdezlek, Endre, van-e neked ilyened? Mikor indult ez az egész?
3: Igazából a Szilágyi Atti Banden jelenleg, ami most úgy aktívan folyik feleségemmel, egy klasszikus duó, Pulia Gitár duó. Ez, ami most jelenleg folyik. Igazából más side projekt most jelenleg nincsen. Én amúgy művészeti iskolában tanítok, ott azért a tanítványokkal szoktunk fel. Az most azt mondható, még most ilyen másik zenei projekteknek.
2: Ő elsősorban te milyen hangszeren játszol?
3: Igazából a Szilágyi Atti Bandben Kavonon játszok elsősorban, néhány dalba gitározni szoktam, viszont a művészeti iskolában, ahol tanítok, ott viszont gitár, klasszikus gitártanár vagyok, úgyhogy ott is mind a két hangszer megjelenik.
2: Feltételezem, hogy gyerkőc korodban, és ez most persze vonatkozik bármelyik őtökre is, megvolt az a korszak, hogy na én most azért indulok el ezen a zenei pályán, mert most lányokat szeretnék felszedni. Bennetek volt ilyen, vagy tényleg csak a zene szeretete miatt kezdtétek ezt az egész zenélős történetet?
3: Hát igazából inkább a zene szeretete, azt mondanám, már óvodás koromban a zene magával ragadt. Szüleimnek hála, sok koncertre jártunk már óvodás koromtól kezdődően, és ugye a családban, aki zenét tanult, tanítatott először, utána természetesen én is beiratkoztam zeneiskolába, és onnantól kezdve a társaságokkal zenekarok jöttek sorban, és így végigvittek egészen addig, hogy most két évvel ezelőtt már zenei diplomát szereztem.
2: Wow! Ati?
4: Hát nekem ilyen 50-50%-ban van. Igazából a zene iránti érdeklődés az már gyerekkorom óta megvolt, meg a csajozás is, amit említette, az is megvolt abszolút. Ez a gitár.
2: Miért nem lepődök meg ezt?
4: Igen, az a gitár ének az egy ilyen klasszikus felállása a csajozásnak az egyik módjának, úgyhogy ez is abszolút benne volt, de tatámi harmonikán játszott, mindkét tatámi harmonikáztak, illetve keresztapukám ő vendéglátó zenész, tehát hogy abszolút benne van ugye a családban a zene, és a zene szeretete, úgyhogy már gyerekkoromtól kezdve ez így megjelent.
2: Neked egyébként van egy ilyen gyermekegyütteses projekted is. Mesélnél erről egy kicsit esetleg?
4: Hogyne, persze, igen, ilyen Döge Csabi barátommal van ugye egy, már most több mint 5 éve, egy gyerekműsoros formációnk, 3 különböző mesével, hangszerbemutatóval egybekötve, ugye Csabi Gyulán a művészeti iskolába tanít, különböző részfúvós hangszereket, furujákat, és ezek ugye mind megjelennek a mesékben. Ugye a tuba, a harsona, a trombita, a különböző furuják be vannak mutatva. Nagy érdeklődéssel figyelünk mindig a gyerekek. Én ugye gitározok, énekelek végig a műsorokban. Most készült egy felnőtt verzió, ugye az egész minden történetnek a főszereplője Furi Feri. Róla szólnak ugye a történetek, és most pedig a legújabb a Furi Ferenc a kocsmában, ahol ugye betölti a 18-at Furi Feri, nagykorú lesz, és ott pedig
2: Furcsa Ferenc lesz a
4: nő. Igen, igen. És ott már ilyen magyar klasszikus dalokat játszunk, például Charlie-tól, Demian Ferenc-től, LGT-től, Republic-tól, ezeken a klasszikus hangszereken.
2: Felmerülhet a kérdés, hogy ugye általában, bár lehet, hogy rosszul gondolom, hogy az ilyen gyermekzenekaros projektek, általában ezek a megúszósak, hogy mert pontosan tudjuk, hogy ha a gyerekeknek zenélünk, azok mindig beszoktak jönni. Nálatok volt ilyen, hogy biztosra mentek, vagy tényleg gyerkőcök szeretete miatt csináltuk ezt a gyermekzenés dolgot?
4: Hát abszolút a gyerekek szeretete miatt, illetve a hangszerek népszerűsítése miatt. Ugye Csabié volt a fő ötlet, ő keresett meg engem, egy gyulai rendezvényen találkoztunk, véletlenül, ugye nincsenek véletlenek, mint tudjuk, és akkor ő elmondta nekem, oda jött hozzám a fellépés után, és akkor elmondta, hogy az ötleteit, elképzeléseit, hogy egy mesével egybekötött hangszerbemutatót szeretne létrehozni, és izgalmasnak találtam, nagyon érdekesnek, és akkor elkezdtük a közös munkát, és ez már több mint 5 éve, úgyhogy abszolút ez volt a cél, hogy a gyerekeknek tudjunk zenélni, és ezeket a 10 hangszert, ezt a sok-sok hangszert tudjunk népszerűsíteni, hogy fennmaradjanak, hogy hangszert tanuljanak, hogy megmaradjon a gyerekekben ez a zene iránti szeretet.
2: Tehát akkor abszolút ilyen informatív jelleggel is, meg ugye szórakoztató jelleggel is van ez az együttes. És akkor ez a Szilágyi Atti Band, ez hogy jött? Voltak neked szóló dolgaid, és akkor ezt szeretted volna megzenésíteni, előadni, gondolom?
4: Igen, tehát már gyerekkoromtól kezdve ugye énekelek, gitározok, és elkezdtem dalokat írni. Hosszú évekig egyedül zenéltem, looper pedál, vokál pedál segítségével.
2: Az mondjuk amúgy melós.
4: Hát igen, azért az nagyon fárasztó, meg nagyon izgalmas is sok szempontból, de nem éreztem annyira nagyon jól magam úgy, hogy egyedül zenélek. Azért az egy nem feltétlen hálás feladat. Nyilván megvannak az előnyei, de azért a hátrányai is, és akkor kipattant a fejemből ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen izgalmas felállással, hogy ének, gitár, harmonika, kahon, és összeállna ez a trió, és így játszanánk könnyű zenei saját dalokat, pop, rock stílusban, és hát ennek már 2 éve, úgyhogy szerintünk ez így tök izgalmas és különleges, ezek a hangszereknek a összeválogatása, meg így az összeállása, úgymond, így ez ebben a dalokban, úgyhogy így jött tulajdonképpen, hogy a Dáviddal gyerekkorunk óta barátok vagyunk, tehát már régóta ismerjük egymást, de zenének köszönhetően tulajdonképpen már nagyon fiatalon megismerkedtünk, barátok vagyunk, úgyhogy adva volt igazából, hogy kiket szeretnék meghívni, meg így a hangszerek különlegessége is adott volt, úgyhogy így összeállt a zenekar.
2: Fogunk még beszélgetni erről a Szilágyi Ati bandről. Dávid, hozzád fordulok, kérlek, mesélj gyermekkorodról.
5: Hát alapvetően én családi presszióra kezdtem el harmonikázni.
2: És pedig fiam, zenélni kezdesz, mert azt mondtam.
5: Hasonló volt történet, egyébként nagypapám a háború után kapott egy harmonikát, viszont ott az 50-es években már nem volt lehetősége megtanulni rajta, és nagyjából 10 éves voltam, amikor mondta, hogy akkor valami hangszeren el kéne kezdeni játszani, és volt otthon egy harmonika, és mondta, hogy akkor próbáljuk meg ezt.
2: Nem volt benned ilyen kis visszakozás, hogy jaj, nem már?
5: De volt, elég sokszor, pláne az elején. Aztán ugye ez egy különleges hangszer, mert egy aerofon hangszer, és mindenki abban az időben, amikor én elkezdtem 2002-ben, dobgitár, ugye a sláger hangszerek, viszont amikor már nem csak a klasszikus zenét kellett játszani, akkor jöttek a sikerek, voltam harmonika versenyen is, persze azért a lányoknak is tetszett, mert ez egy különleges hangszer, és így már nagyon megszerettem. Okay. És ez már 23 év.
2: 2 éve működik ez a Szilágyi Ati Band. Mi volt az az első pillanat, amikor azt mondtátok, hogy oké, akkor nem csak a Népcsihal közt zenélünk, hanem tényleg emberek elé visszük, vagy ez az első pillanattól kezdve úgy indult, hogy live-ba menjen az egész, és ne csak egy szobazene legyen?
4: Abszolút így indult, mert első perctől kezdve az volt a cél, hogy aktívan koncertezzünk ezzel a formációval, és hála Istennek sok helyre eljutottunk már ugye 2 év alatt, úgyhogy abszolút ebből indult, és azóta is szépen halad előre.
2: Na meséljünk egy kicsit, hogy zajlik nálatok egy fellépés szervezés. Van esetleg olyan személy, aki a fellépéseket szervezi, vagy mindent saját magatok intéztek? Értem ezt a zenekiadást, koncertszervezést, ilyesmi.
4: Mi csináljuk tulajdonképpen? Igen, ugye a koncertszervezést is, ugye a szervezőkkel felvesszük a kapcsolatot.
5: Főleg Attila.
4: Igen, leginkább ugye az
2: a
4: én...
2: A szószóló.
4: Az én feladatom, meg ugye a dalírás is, tehát az én gondolataim, érzéseim vannak úgy benne a dalban, alapvetően első körben, aztán nyilván együtt is úgy összerakjuk a dalokat, és megszólaltatjuk, meghangszereljük.
2: Tehát akkor nincsen mögöttes stáb, úgymond.
4: Nincs. Ez abszolút, tehát hárman vagyunk, abszolút, igen.
2: Miről szólnak a dalok pontosan? Meg ugye említetted a stílusjegyet is, hogy ez a poprockos vonal. Miről szólnak a dalok?
4: Tulajdonképpen az élet fontos kérdéseivel foglalkoznak, mindig keresem ugye az izgalmas témákat, például az őszintesség hiányáról szól egy dalunk, akkor van például az Égben nem a tűz című dal, ami arról szól, hogy fontos, hogy az emberben mindig legyen egy ilyen szenvedély, egy hajtóerő, ami előre tudja vinni, és tud segíteni a nehezebb pillanatokon. Akkor van az első ilyen úgymond közös dalunk, a Tökéletes Hiba, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az ember sokszor egy ilyen mókuskerébe kerül, mindig a megfelelés kényszert érzi magán, és olyan jól lenne már egyet hibázni akár, és valamit úgy tényleg elrontani, úgymond nem mindig, csak mindig megfelelni, és állandóan azt figyelni, hogy mindig jók legyünk mindenhol. Szóval ilyen érdekes, számunkra érdekes témákról szólnak a dalok, nyilván a szerelem is megjelenik, a család fontossága, tehát így elég változatosnak gondoljuk ezeket a témákat.
2: Ezekben a dalokban eléggé komolyak az üzenetek, illetve a szövegek, így ahogy kibogozom így a szavaidból. Nem gondoljátok, hogy manapság már nem annyira trendi, és ezt most kérdezem teljesen ártatlan boszi szemekkel, hogy manapság nem trendi olyan dalokat írni, amiknek üzenetük van? Vagy ti ehhez maximálisan ragaszkodtok, és befogadja a közönség ezeket az üzeneteket?
4: Hát számunkra ez fontos, abszolút. Nyilván megvan az a réteg, akik nem feltétlenül fontos az üzenet, de nekünk nyilván az a célközönségünk, akiknek ez fontos, és a koncertjeinken azt tapasztaljuk, hogy ez megérinti az embereket, és át tudják érezni, és tudják, hogy miről van szó, és ez nekünk nagyon jó érzés, és abszolút ez az irányvonalunk, hogy, hogy ezeket a fontos emberi érzéseket így meg elevenítsük így a dalokon keresztül, és úgy látjuk, hogy célba érnek, úgyhogy ennek örülünk.
2: Olyan zenei projekt egyébként nem létezik a világon, akik ne kapnának ilyen kis fikázásos dolgokat, ilyen negatív, hát most legyünk bízik építő jellegű kritikákat, bár tudjuk, hogy az építő jellegű kritikák azok nem mindig építő jellegű kritikák, nevezzük őket negatív beszólásoknak. Nálatok volt-e ilyen? Ha volt, akkor hogyan tudjátok kezelni ezeket a dolgokat, vagy nem tapasztaltatok ilyet még?
3: Hát ő annyira konkrétan ennél a projektnél én még személy szerint nem tapasztaltam, de szerintem nem is beszéltünk úgy, tehát a többiekkel se, hogy ilyen nagyon durván valamit megkaptam, vagy kicsit durván se igazából. Én nem nagyon tudok erről most konkrétan, nem tudom a többiek.
2: Manapság tudod divat így, mint a közösségi médiákban így beszólogatni, vagy valami, tehát hogy hú, hát ez annyi a megmondó ember, tudjuk már.
4: Hát, sajnos igen, de egyelőre megúsztuk, úgy néz.
2: Egyelőre megúsztátok, szerencsések vagytok, nagyon szerencsések akkor ezek szerint.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
6: Sok zene, és még több. Start Rádió.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A csapatok fogynak.
9: Az én csapatom is kiesett.
8: A helyzet éleződik.
9: Az én titkos favoritom menetel előre.
8: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
10: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
8: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
10: Én a nappali falára tenném.
8: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start.

0: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Új időszaki kiállítás nyílt a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a Békéstáji Művészeti Társasággal közösen valósult meg, és Görgényi Tamás festő és szobrászművész sokszínű, izgalmas alkotásait mutatja be. A látogatók a klasszikus tájképek és portrék mellett a művész egyedi terrakotta plasztikáit és absztrakt munkáit is megcsodálhatják. A részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük.
2: Ha jól tudom, akkor ugye az ön alkotásai láthatóak itt most a Pátkai teremben, a Munkácsy Múzeumban. Mesélne egy picit erről az összegyűlt anyagról. Mennyi időt dolgoz fel ez a tárlat?
3: Elég nehéz probléma volt kiválasztani az eleve az anyagot, mert egy sokkal nagyobb tömegű és szerteágazó tematikájú anyagot kellett redukálni. Én szerettem volna, hogyha itt rajzokkal, csendéletekkel, aktokkal, portékkal is tudtam volna, és egyéb egyedi grafikákkal is, sokszor grafikákkal is szerepelni, de gondolva, hogy ugye egy repihely, de végsősorban viszonylag kicsi tér áll rendelkezésre, ezért ki lehet hegyezve olyan anyagra, ami még kiállításon nem nagyon szerepelt. Így a plasztikáim azok nem igen szerepeltek, engem mint festőművész ismernek, de amikor felvettek az alapba, akkor én választhattam, hogy festő vagy szobrászfész akarok-e lenni, föltették ezt a kérdést. Úgy látszik, hogy a bíráló bizottságnak is voltak két helyen, hogy festő vagy szobrász az illetében, mint én. És akkor hát én a festőművészt neveztem meg, és azért sokkal több festményem van, mint amennyi kis plasztikám. De a plasztikai anyag se elhanyagolható, mert kb. 120 munkából kellett kiválasztani ezt, amit most itt bemutatok. A másik főműfajom egyébként életem folyamán, különösen a kezdeti hivatásos festőidőszakomban, meg amivel főleg tanítottam, az az akvarell volt. A tiszta akvarell, ami teljesen nedves alapon szalad, és egyik mesterem, Balogh Jenő, aki a képzeleti főiskolában volt mesterem, és a művészeti pedagógiáttal, pedagógiai tanszék is meg volt a vezetője, azt mondta, hogy az akvarell a legférfiasabb műfaj. Ugyanis egy teljesen beáztató nedves, az igazi akvarell úgy születik, hogy vízszintesen valap, azon futkál, le van a papír, le van szivacsal, nedvesítve, átitatva, és ezen a lerakott színek azok szanaszét szaladnak, ahogy ők szeretnének. A festőnek a feladata az, hogy ezeket a színeket kordába tartsa, és amíg szikkad alap, az alatt ugye egyre szikkadtabb, és lehet konkrétabb és konkrétabb formákat belerakni. Ami nem tetszik, azt még vissza lehet törülni nedves állapotba. De amikor leszikkad, akkor ehhez már hozzányúlni vétek. Na most ennek a technikának az elsajátítása nagyon-nagyon kemény stúdiumokat vesz igénybe, és a végén én már annyira lejöttem, hogy karakterportékat tudtam 2 óra alatt fölrakni. Tehát ami rajzilag is, ezzel a futkározó anyaggal, az kordába tartva, ebből egy példányt tudok itt bemutatni ezen a kiállításon. A többi pedig igazi plenár tájkép, ahol a tájba kiül az ember, és 2-2,5 órán rendelkezésre, hogy ezeket megfesse. Na most ilyenek az erdélyi hegyek, tehát a Nagy Pietrosz, vagy a Kőköz, tehát ezek az akvarelek, ezek mind ilyen spontán, ilyen gyorsan, igazi plenár készültek. Most a plenér anyagban még vannak ugye olajképeim, ahol a fákat és az erdőket, ez volt nekem egy csúcs dolog, imádom az erdőket, a hegyeket, a vizeket is természetesen. Lehetett volna így is válogatni, de nem így válogattam. Itt ezek a nagy fák, ugye itt van az a, egyik filmművem, ez a különös tánc olajkép. Na most ez nem kint a plenárbe készült, pedig a plenár anyagba raktam be, hanem ennek volt egy előtanulmánya, tehát még a tájképnél is lehet ezt csinálni, hogy tanulmányt csinál az ember. És egy előtanulmány, egy tiszakécskei alkotótelepen, egy parasztudvaron volt egy különös, félig kiszállt a teperfa, ami úgy nézett, hogy vagy páros, vagy együtt vannak, vagy külön vannak, kavargó ágakkal. És ezek egybe is tartoztak, meg nem is tartoztak egybe. De olyan, mint amikor egy férfi, vagy egy fiú, vagy egy lány táncol, és egy kicsit benne van a hajlandóság a lány részéről, meg nem is, egy kicsit védekező, meg nem is. és valahogy ezt próbáltam ezzel kifejezni. Ugyanakkor az olaj megengedi azt, nem, mint az akvarell, hogy itt a faktúrával is lehet játszani. Tehát nyugodt siva felületek, mellette rusztikus felületek, ezek ráltakoznak. Ugyanakkor egy hideg-meleg kontrasztra épül a kép, ami annyit jelent, hogy ezek a hidegek, a kékes árnyalatok, meg nyilás árnyalatok, ezek találkoznak a narancsokkal, a sárgákkal, és ugyanakkor meg van egy fény, tehát egy világos és sötét kontraszt is benne. Szóval nagyjából itt a plenerekre ezt tudnám elmondani, meg hát az őszi ragyogás, meg begyövek, tehát az erdő az nekem a szívem csüske, ez az egyik. Víz mellettiek is vannak, ott szerencsém volt egy totál plener alkotótáborra részt venni, kecskeméti művészekkel. Ez a Duna túlpartján, a Gemenci erdőgazdaság területén történt, ami egy védett park, egy ős erdőség, az állatvilág is ilyen csodálatos, ott még vadassendéletek is produkált, mert vadászok kilőttek valamit, akkor de mondjuk itt pont ez az anyag, ez nem szerepel, de magának ezeknek az ősi fáknak, ennek az ős dzsungelnek néhány darabját megörökítettem. És az ősszel ez ragyogó színekre is, olyan élményekre adott lehetőséget, ahol a Dunának a csillogása is meg egy ajpele játszik a képben. Ennyit a plenerektől.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Sok zene és még több. Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
4: Naponta elhangzó műsor.
5: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének részeként Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az egyesület elnökségi tagja tartott előadást 130 éve hunyt el a kórház alapító Réti Pál címmel. Az előadásban sorra vette a korszak körülményeit, Réti Pál családjának tagjait, az akkori egészségügyi helyzetet.
2: És akkor következik Stotterbeck János Pál, 1809. január 17-én született Szarvason. A szülőföldjén kezdte a iskolai tanulmányait, majd a Mezőverényi Algimnáziumban folytatta. Pozsonyban bölcsészeti ágon tanult, majd ezt felcserélve Pesten orvosi tanulmányokat folytatott, orvostanhallgató lett. Az akkori európai hírű tudós Fabini Teofil János mellett, aki személyszprofesszor volt, ő mellett vállalt tanársegédként szerepet. Az említett Fabini Teofil Jánosnak köszönhető például, hogy a személyzet önálló tudománnyá vált, hogy önálló tanszék jött létre Pesten, illetve tudományos tevékenységet is folytatott, olasz, holland, latin, illetve magyar nyelven is publikált. 1836-ban megírta disszertációját Stotterbeck Pál, így tudori oklevelet szerzett, és ebben az évben a csabai községi tanács meghívta őt orvosnak. Itt egy kicsit most felidézem, hogy akkor hogyan is nézett ki Csaba települése. 1800-ban 10 000 lakossal rendelkezett, Európa legnagyobb falujaként emlegették. Egészségügy tekintetében számos gyermekbetegség zajlott, a

0: ugye magas volt a szülési halandóság, jellemző volt a háznál, szülés, itt megnőtt a szerepe a bábáknak, ugye visszautalok, Réti Pálnak az édesanyja diplomás bába volt, tehát talán az egészségügyi alapokat Réti Pál a szülőházában tudta magáévá tenni. De akkor is voltak tehetősek, urak, akik házi orvosokat tudtak fizetni, tartani, illetve házi patikák is működtek, de általános volt a babonákban, illetve a különböző gyógymódokban való hit. Ugye dr. Bozó László tartott januárban a járványokról egy előadást, tett egy elég jó korképet kaptunk Békés megye egészségügyi helyzetéről. A dualizmus követően beszélhetünk egyfajta fejlődésről, városiasodásról, de számos fejlesztés elindult itt a többek között, vagy elsősorban Straka Ernőnek köszönhetően járdák, utak, kutak létesültek. 1958-ban megérkezett a vasút Békés Csabára, melyről korábban szintén egy előadást hallhattunk itt a könyvtárban, illetve elkezdett Békés Csabán is megjelenni a különböző mezőgazdasági, illetve ipari területek, vívmányok. Ez az 1850-es években, akkor még kisebb formában, de a mai István Malom létesült, illetve a belváros képe is elkezdett formálódni. 1868-tól a Fiumével kezdetét vette a folyamat, melynek keretében a Városháza, vagy akár a Jókai Színház épülete is létrejött. Ennek ellenére, hogy elkezdett városiasodni Békés Csaba, elmaradott egészségügyi és szociális helyzetről beszélhetünk. Az egészségügy fejlesztése pedig fontos volt, hogy az emberületeket meg lehessen menteni, a felesleges áldozatokat megszüntetni, az áldozatoknak a keletkezését. Itt egy jó korképet kapunk Bende Albert írásából, reménykednünk lehet, miszerint a felvilágosodásban napról napra előbbre haladó népünk is meg fog barátkozni a közegészségügyi intézkedésekkel, ennek keretében kórházak, illetve szegény ápoldák jönnek majd létre. Tehát ugye sugallja ez a idézet, hogy kemény munka várt arra, aki kórházat vagy szegény ápoldát szeretne létrehozni. Példa volt, hogy a megbetegült cselédeket kórházba adták, mert a csekély díjfizetése sokkal kevesebbe kerül, mint a beteget a saját házuknál ápoltatják. Itt már ugyan volt kórház, de azt sejteti, hogy költséges volt a háznál gondoskodni a betegről. De összességében ezek a gondolatok azt sugallják, hogy nem volt annyira létfontosságú a közegészségügy, a kórház felállítása, illetve a szegényekről gondoskodás.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Sok a szere, és még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum szakképző iskola és kollégium diákönkormányzata évről évre egyre aktívabb. A most lezáruló tanévben talán még több programot szerveztek, mint eddig bármikor. A részletekkel kapcsolatban Tóth Erika, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid, a Szilágyi Ati Band tagjai jártak nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A zenészeket kérdeztük többek között az első szárnypróbálgatásokról, valamint a saját kis szerelem projektjeikről is. Új időszaki kiállítás nyílt a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A tárlat a Békés Tájé Művészeti Társasággal közösen valósult meg, és Görgényi Tamás festő és szobrászművész sokszínű, izgalmas alkotásait mutatja be. A látogatók a klasszikus tájképek és portrék mellett a művész egyedi terrakotta plasztikáit és absztrakt munkáit is megcsodálhatják. A részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük. A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének részeként Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja tartott előadást 130 éve hunyt el a kórház alapító Réti Pál címmel. Az előadásban sorra vette a korszak körülményeit, Réti

0: Horváti Pál családjának tagjait, az akkori egészségügyi helyzetet. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Sok a szere. És még több.
3: Start Rádió. Start Rádió.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 6-a hétfő déli 12 óra van. Trükkös módszerrel csaltak, vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 széchenyis diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cerminus Művészeti Fesztivál Szarvason. Már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalásvédsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádlottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta a vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységek dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20.000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20.000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20.000-est átvette volna, 19.500 forintos